mu na ahemfo du bɛsɔre na wɔn akyiri no ɔfoforo bi bɛsɔre na ɛbɛsono ɔno ne akaneefoɔ no na ɔbɛbrɛ ahemfo baasa ase na ɔbɛkeka nsɛm atia deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no na ɔbɛha ɔsorosoroni no akronkronfoɔ na ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdane mmerɛ ne mmara na ɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa mfeɛ mmiɛnsa ne fa na ɔbɛtena ase abu atɛn na wagye ne nsɛm tumi asɛe no ama no ayera kɔsi aseɛ na ɔde ɔsoro nyinaa ase ahemman so ahennie ne tumi.